0: Suéltale Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky,
1: báilalo Rocky,
0: suéltale Rocky,
1: la dragona,
0: báilalo Rocky,
1: suéltale Rocky,
0: báilalo Rocky,
1: suéltale Rocky,
0: báilalo Rocky,
1: suéltalo Rocky,
0: báilalo Rocky,
1: suéltale Rocky,
0: suéltale Rocky.